0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatók, én Bányi Kriszta vagyok, és az ORF Burgenland Kismartoni stúdiójából köszöntöm Önöket. Mai Hírmagazin adásunkban majd hallhatnak egy beszámolót arról, hogy milyen eseményeken van túl, és mielőtt áll még a nyár elején a FemConnect Graz, amely a helyi magyaroknak kínál sokszínű programot. Rögtön holnap a Ludas Matyi vásári báb előadásra várják a családokat. Ugyancsak holnap tartják a templomok hosszú éjszakáját Ausztria szerte, hogy milyen tematika köré csoportosulnak idén a programok, azt is megismerhetik. Tartsanak hát velem ma is! A FemConnect Graz aktívan tevékenykedik annak érdekében, hogy a helyi magyar közösség számára gazdag és sokszínű programokat biztosítson. Az események széles skálája révén hozzájárulnak a kulturális identitás megőrzéséhez és a közösségi integrációhoz. Minden korosztály talál kedvére való rendezvényt a következő hetekben is, és rögtön holnap, május 29-én egy báb előadás várja a családokat. Az egyesület vezetőjét, Gazdig Annát kérdezem.
2: Van egy réteg, akik szeretnek mindenféle társadalmi problémákról vagy témákról beszélgetni, és az egyik ilyen nagyon népszerű rendezvényünk az februárban volt, amikor meghívtuk a Német Ádámot, a MIGVE projekt vezetőjét, és a Kis Pétert, aki inkább Bécsben ismert, egy pszichológus, és ők beszélgettek a külföldi létnek, vagy az ausztriai magyar létnek a szociológiai és lelki vonatkozásairól. Hát ott nagyon sokan voltak, nagyon jó beszélgetés alakult ki. Akkor márciusban értelemszerűen a nőnap kapcsán arról beszélgettünk, hogy hol jobb nőnek lenni, és mivel a vendégeink, ugye a Tóth Erzsébet Fanni, ő nem csak a magyarországi, hanem a szlovákiai helyzetet is ismeri, a Jean Basuréka, ő pedig a romániait, vagy Budapesten élő szociológus, ezért így a környező országokat is összetudtuk hasonlítani. Ez is nagyon érdekes volt, és most, ami szerintem különösen izgalmas lesz, ez, hogy június 12-én lesz egy, ugye 28-án lesz a gráci helyhatósági választás, ahol mi is szavazhatunk, mint EU-s állampolgárok, és én nagyon szerettem volna, hogyha erről is beszélgethetnénk, de nyilván nem politikai vagy pártpolitikai rendezvény lesz, de hogy az ausztriai politikai életről beszélgetni, hogy egyáltalán milyen pártok vannak, milyen értékeket képviselnek, ki hogy viszonyul az itt élő külföldiekhez, köztük az EU-s állampolgárokhoz, mi alapján válaszunk, és akkor meghívtuk a Tehet Pétert és Bukovics Martint, ők egy magyar online újságnak, a Gemistnek az újságírói egyébként, és ez egy kifejezetten olyan újság, akik igyekeznek, tehát Közép-Európával foglalkoznak, és a Péter Bécsben dolgozik, a Martin azt hiszem Pécset él, otthon vannak ezekben a témákban, és ami még nagyon népszerű az, hogyha Grazban szervezünk sétákat, van egy idegenvezető, akivel már egy ideje együtt dolgozunk, és akkor mindig kitalál nekünk valami tematikus sétát, mint hogy a gráci belső udvarok titkai, vagy a adventi Grác, és akkor annak a titkai, és most például ilyen krimi jellegű lesz, tehát hátborzongató oldala a városnak, ez lesz az évadzáró.
1: És ennek tudjuk-e az időpontját, hogy mikor lesz?
2: Tudjuk, június 25. És az, ami nagyon népszerű lett, az, hogy ezek után az emberek szeretnek együtt elmenni vacsorázni. Foglalunk utána valahol helyet, 20-30 ember is volt már, és akkor ott folytatjuk a beszélgetést. Akkor nagyon népszerűek a családi programok, tehát ahova, amikor magyar írókat meghívunk, gyerekírókat, legutóbb az M. Kácsor Zoltán volt, az is nagyon jól sikerült. Báb előadás lesz most május 29-én a Ludas Matyi, a Pille Tamás előadásában, aki a Svunggal is együtt dolgozik, és nagyon gyakran előad Bécsben, akkor most hozzánk is jön.
1: Gyakorlatilag akár közéleti, akár kulturális, akár szabadidős eseményről van szó. Népszerűnek tűnik az ott élő magyarok körében, hogyha a FemConnect meghirdet egy ilyen rendezvényt, ha én most ezt jól értem.
2: Igen, úgy tűnik. Valójában ennek biztos az lehet a háttere, vagy az is lehet a háttere, hogy Grazban azért több magyar egyesület is van, de nagyon más a profilunk, nagyon jól kiegészítjük egymást, mert ők sokkal inkább ez a megemlékezünk az ünnepnapokról, a Magyar Bált szervezik, néptáncot szerveznek, inkább ez a hagyományőrzőbb vonal. Amit mi csinálunk, az pedig inkább ez a kortárs magyar kultúra, amit behozunk, illetve az utóbbi években Grazba költöző magyaroknak a problémáival foglalkozunk inkább. Tehát ez az integráció, hol vagyunk otthon, hogy tudunk beilleszkedni, de közben megtartani a saját kultúrát. Tehát ezek a témák, és akkor ezeket szerintem inkább nálunk találják meg. De nagyon jó az együttműködés a többi egyesülettel.
1: Holnap pénteken már 22. alkalommal rendezik meg Ausztriában a Lange Nachte Kirchen, avagy a Templomok hosszú éjszakája elnevezésű ökumenikus programsorozatot. Idén a Mut einander mottót választották a szervezők. A német szó egyszerre utal a bátorságra és az egymás felé fordulásra, közösségre. Magyar fordításban így talán leginkább úgy hangzik az idei mottó, hogy bátorságban együtt. Ami arra hívja fel a figyelmet, hogy a templomok nem csak vallási terek, hanem a találkozás, a párbeszéd és a kultúra nyitott helyszínei is. A részletekről most Palágyi Zsófia kolléganőm számol be.
0: A program péntek este 17 óra 50 perckor indul, amikor Ausztria szerte egyszerre szólalnak meg a templomok harangjai. Ez a közös harangszó nyitja meg a több mint 1700 eseményt felülelő estét, amelyhez Vorarlberg kivételével valamennyi osztrák egyházmegye csatlakozik, valamint Dél-Tirol katolikus közösségei is bekapcsolódnak. Az est folyamán a látogatók rendkívül sokszínű programkínálattal találkozhatnak. Koncertek és zenei estek, beszélgetések és vitafórumok, templom és torony bejárások, valamint különféle társadalmi és karitatív kezdeményezések bemutatói várják az érdeklődőket. Emellett művészeti performanszok és spirituális programok is helyet kapnak. A legtöbb esemény ráadásul ingyenesen és előzetes regisztráció nélkül látogatható. Az idei év egyik kiemelt újdonsága az Österreichter Runden und Eckigen Tische, vagyis a kerek és szögletes asztalok Ausztriája elnevezésű civil kezdeményezéssel való együttműködés. Ennek célja, hogy olyan embereket ültessen egy asztalhoz, akik eltérő világnézettel, háttérrel vagy tapasztalatokkal rendelkeznek. A program egyik kiemelt eseménye a bécsi érseki palotában zajló találkozó lesz, ahol különböző keresztény felekezetek képviselői, köztük József Grünwiedl érsek és Cornelia Richter evangélikus püspök beszélgetnek majd hitről, társadalomról és közösségről. A szervezők szerint az este legfontosabb üzenete, hogy a hit bátorságot ad, a közösség pedig megtartó erőt jelent, különösen a nehéz időkben.
1: Súlyos vihar sújtott a szerdán a Güssing németújvári járás Burgenlandban. Különösen súlyosan érintette a vihar Szent Michaelin Burgenland, puszta Szent Mihály települését. A heves széllökések számos tetőt megrongáltak, laza tetőcserepeket sodortak el, és fákat döntöttek ki, amelyek ezután eltorlaszolták az utakat. Egy fészer pedig teljesen összedőlt. A szomszédos Barátfalva és Szentelek településeken is be kellett avatkozniuk a mentő egységeknek. Ott több épület megrongálódott, és a tűzoltóknak el kellett távolítaniuk a kidőlt fákat. Stegesbachban néhány fa kárt okozott az elektromos vezetékekben is. A Rauchwart rábortit tűzoltóságot emellett tűzgyanú miatt is riasztották egy villámcsapást követően. Ezen felül a tűzoltóságnak ki kellett szivattyúznia egy elárasztott pincét. A takarítási munkálatok estig tartottak. A jelenlegi jelentések szerint személyi sérülés nem történt. Az ORF Burgenland Große Burgenland Tour, avagy a Nagy Burgenlandi Túra 6. szakasza ma Neuberg Újhegyen folytatódott. A tökéletes időjárás mellett 850 túrázó vett részt az eseményen, köztük ismét sok diák. Az útvonal valamivel több mint 16 kilométer hosszú volt, és bemutatta a település környékének szépségeit, amely idén ünnepli fennállásának 450. évfordulóját. Az útvonal először egy erdőbe vezetett enyhe dombokon, az utat egy patak kísérte. Egy alpaka far mellett elhaladva tartották meg aztán az első pihenőt. A túrázók ezt követően egy árnyas erdőn keresztül haladtak, mielőtt megérkeztek volna az ebédszünetre, az útról pillantást vethettek Regensburgra is. Az ebédszünetet a teniszklub Neuberg Bergennél tartották meg, délután pedig még egy pihenő következett, majd 16 órakor a burgenlandi Neuberg tűzoltóállomás előtt zárult a nap. Ezen a szakaszon közel 300 méteres szintkülönbséget kellett leküzdenie a túrázóknak.
3: Sport.
1: Egy héttel a fiúk után szerdán a lányok is megkoronázták a diákbajnokság tartományi bajnokát. A döntőt az Eisenstadt kismartoni Kurzweise gimnázium nyerte az Oberpullendorf felsőpujai gimnáziummal szemben. A torna egyértelműen megmutatta, hogy Burgenlandban egyre több lány játszik, egyre jobb szinten futballt. Több mint 100 lány mutatta meg elszántságát és tehetségét a diákbajnokság tartományi döntőjén. Egyre növekszik a lányok érdeklődése tehát a foci iránt, akár az iskolában, akár az iskolán kívül. A lányfutball terén sokat fejlődött a helyzet. Amikor elkezdtem a lányokat edzeni, alig játszott valaki klubban, de ez mára megváltozott. Minden nap a pályán vannak, mondja Christina Neubauer edző. Sokan a diákbajnokságon keresztül jutnak el a profikhoz, mondja Patrick Kienz, a Kurzweise gimnázium edzője. Az, hogy ott szerepelt valaki, egyfajta védjegy lett.
3: Időjárás.
1: Éjszaka az ég többnyire tiszta marad, a szél csillapodik és hűvösebb lesz. A hőmérséklet 12 és 8 fok közé csökken. Holnap pénteken kora reggeltől napos idő várható ismét, csak néhány felhő vonul át felettünk. Ehhez pedig enyhe vagy közepes erejű szél fúj északnyugatról észak felé, és a hőmérséklet csúcsértéke napközben 24 és 27 fok között várható. Nekem ezzel mára más tisztem nem marad, mint hogy megköszönjem kitüntető figyelmüket, és arra biztassam önöket, hogy holnap is tartsanak majd velem ugyanebben az időpontban, hisz egy újabb magyar hírmagazin adással várom majd a kedves rádióhallgatókat. Mára kellemes estét, és a holnapi viszonthallásig. A mikrofonnál Bányi Kriszta.